utolsó vasárnap kedvesem gyere. Hap is lesz koporsó, ravatol.